Nagyon álmodom, kilobbozom ácsi. Volt egy ebájzen kialdi, nem arra ég egy jelenzá. Magány egy bírókó, sűrő bajnák az ebákázenzá.